0: Bájalo, mami. Bájalo, mami. Bájalo, mami. Muévelo.
1: 2010. Das hörst du in der nächsten Stunde.
2: Bei 2010 Radio.